0: Pa graću, mami, nju pata hajta, ja ću češka, mami.
1: Ne, ja ću še.
2: Selam selam Alex Kona Esto Makta Esto Makta Lia Katinuch Katinuch Rin Chirin Chisha Kai Programación Y Dios Ya Na Pashka Shina Kamona Esto Makta Esto Makta Lia Katinuch Chimile Kishka Ayyukunalia Música